Egy ilyen döntés néhány másodperc alatt súlyos balesethez vezethet. A rendőrség szerint a legbiztonságosabb megoldás ilyenkor az, ha az autós tovább halad a következő olyan pontig, ahol szabályosan vissza lehet fordulni vagy újra tervezni az útvonalat. Néhány plusz perc vagy kilométer eltörpül amellett, hogy mindenki épségben hazaérjen.

0: A következő napokban 8 vármegye 43 településén végeznek szúnyoggyérítést a szakemberek. Erről tájékoztatott hétfőn az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A beavatkozások több módszerrel zajlanak a helyi körülményekhez igazítva. Békés és Csongrád Csanád vármegye egyes holtágaiban légibiológiai lárvagyérítést alkalmaznak, míg több Baranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen földi kémiai eljárással lépnek fel a kifejlett szúnyogok ellen. A Tiszatónál szintén szükség van beavatkozásra. A közlemény szerint a kánikula miatt a honos szúnyogfajok előfordulása csökkent, mivel a folyók rekord alacsony vízszintje miatt kevés a lárva tenyészőhely, és sok vízparti élőhely ki is száradt. Ugyanakkor néhány állandó vízfelület, köztük a változó vízállású Tiszató és több holtág, még alacsony vízszint mellett is alkalmas a csípő szúnyoglárvák fejlődésére. A kertvárosias területeken pedig egyre jelentősebb szúnyogártalom tapasztalható, főként az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog miatt. A közlemény hangsúlyozza, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Az inváziós fajok ugyanis a ház körüli apró vízmegállásokban, például eldugult ereszcsatornában, vödrökben, játékokban összegyűlt vízben is képesek kifejlődni. Az aszályos időjárás ellenére folyamatosan terjednek, és a meleg évügyi eredetük miatt a hőséget is jól tűrik. A hétvégén több ittas eltiltott és engedély nélküli járművezetővel szemben kellett intézkedniük a Békés vármegyei rendőröknek, és tetlegességig fajuló vitához is riasztást kaptak. Békés Csabán július 31-én este 4:10 körül egy elektromos rollerrel közlekedő férfinél lett pozitív a ligalkoholmérés eredménye. Augusztus 2-án Szeghalmon egy személyautót vezető férfi ellen indult büntetőeljárás ittas járművezetés miatt. Nyomaendrődön 31-én állítottak meg a rendőrök egy férfit, aki annak ellenére vezetett személyautót, hogy a szarvasi rendőrkapitányság korábban eltiltotta a vezetéstől. Hasonló eset történt augusztus 2-án Mezőberényben is. Ott egy olyan férfit ellenőriztek, akit a Békés Csabai járásbíróság tiltotta el korábban, mert jogosítvány nélkül vezetett. Mindkét esetben büntető eljárás indult. Kunágotán július 31-én igazoltattak egy férfit, akinek szintén nem volt vezetői engedélye. Az Akácfa utcában közlekedett személyautóval, amikor megállították, a rendőrök őrizetbe vették, és 3 napon belül bíró elé állítják. Szóváltásból alakult ki tetlegesség szombat hajnalban Szeghalmon. Két férfi keveredett összetűzésbe, amely verekedéssé fajult, egyikük megsérült. Az ügyben garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség. A rendelkezésre álló információk szerint augusztus 2-án valamivel hajnali 1 óra után két férfi vitába bonyolódott, amely rövid időn belül fizikai konfliktussá vált. A dulakodás során az egyikük komolyabb sérüléseket szenvedett. Az eset körülményeit a szeghalmi rendőrkapitányság vizsgálja. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben garázdaság büntet gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság és a gyulai SC Székely Mihály Technikum együttműködésének részeként 5 héten át 2 turisztikai szakirányon tanuló középiskolás diák vett részt duális képzésben a Körösvölgyi Állatparkban. A tanulók a gyakorlat ideje alatt aktívan bekapcsolódtak az állatpark mindennapi feladataiba. Kérdőíves elégedettségi felmérést készítettek a látogatók körében, segítették az állatpark népszerűsítését szórólapok terjesztésével, valamint fotó és videó anyagokat állítottak össze, amelyek az igazgató kommunikációját és online jelenlétét támogatják. A szakmai gyakorlat során megismerhették az intézmény turisztikai és környezeti nevelési tevékenységét is. Bekapcsolódtak az állatparki túravezetésekbe, részt vettek látványetetéseken és zoopedagógiai programokon, így közvetlen tapasztalatokat szereztek egy természetvédelmi bemutatóhely sokrétű működéséről. A Nemzeti Park vezetése bízik abban, hogy az itt szerzett gyakorlati tudás hozzájárul a diákok szakmai fejlődéséhez, és az intézmények közötti eredményes együttműködés a jövőben is folytatódik. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Pri Sörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, Mitkó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priscircon Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
1: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az egy-két hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz, én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a Szlovák Tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet. Azt másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre. És ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt az igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50-féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással ráírtam, ráróttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem én ilyen alkotó ember vagyok, És hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
2: Mindenképpen, hiszen azóta is beszédtéma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
1: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen kórász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni, oda tett a pokedire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
3: Miből gondolod?
1: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez onnan indul.
3: De ez a normális.
1: Így van, hát minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, fő motivumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyeléssel párosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkora lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az a belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt értem hát, mint minden gyerek.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések százezer kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, igen, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti főiskolán ipari formatervező legyek, de igazából nem az én világom volt. És a másik pedig a rajszakos tanári oldal, abban pedig nagyon nagy sikereim voltak már főiskolás koromban, és ott valahogy megtaláltam a magam helyét. Úgyhogy így indult ez az egész dolog.
1: Tegyük hozzá, hogy azért az iparművészettel később mégis kapcsolatba kerültél, hiszen a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának vagy a szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
0: Hát azért csak megszereztem én az Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákja, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a vízműbe, orradó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkető, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
1: És hát ettől rendkívül változatos is.
0: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
1: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
0: Mindenben. Hát nincs kérdés.
2: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való élet. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
0: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról Bai Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élőművészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, és ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
1: és nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
0: így van.
1: Ami csak ott és csak akkor létezik.
0: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
1: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
0: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is jó.
2: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
1: és Kukár István. Tehát a három művész, aki ebben a művész csoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
0: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűrt, írtot és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
1: A mai napig számos performance csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
0: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett Körös Művészeti Part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
1: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.
3: Reggel is tart. Music Latte.

0: tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
1: Damien Hirst,
0: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
1: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étteremben dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
0: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
1: Azt akartam csak párhuzam állítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
0: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
1: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun. Hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg. Egy gyerek vagy csúzlit, vagy dárdát, vagy íjat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolata, lóval való kapcsolata, gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovas telepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjebe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
0: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
1: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név, és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megyehatáron kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festő Koruszkora Róbert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem a Attila Hun, ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a Sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
1: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
0: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronált, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk a Keleti Szél lovasjász csapatunknak. Van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasjászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért, hogy mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában, próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
1: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát a zíjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
0: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai. Nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na, nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak, a testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abban a dologban, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
1: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
0: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
1: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsy Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
0: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal

0: nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet. Annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomdaelőtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről. Akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
1: És ebben tökéletesen beleilleszkedik.
0: És ebben Fajó János a következő láncszem. És nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a városvezetése, a szakképzési centrum vezetése és az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást!

Attila képzőművész, vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Tisza kormány eláll a zuglói bosnyáktéri iroda komplexum megvásárlásától és visszaköveteli az előző kabinet által kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg, így a zárási feltételek csak nem fele nem teljesült. A kormányfő rámutatott, hogy a visszakövetelt összegből a teljes hazai hévflotta cseréje, vagy jelentős energiatároló kiépítése is megvalósítható lenne, bár hosszú jogi eljárásra számítanak, az állami szervek nem költöznek be az üresen álló épületekbe. Célvizsgálatot rendelt el a Szociális és Családügyi Miniszter a kórházban maradt csecsemők sorsrendezése érdekében. Kátai Németh Vilmos bejelentése szerint országosan több mint 320 gyermek rekedt a gyógyintézményekben, akik átlagosan több mint 105 napot töltenek ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a kórházak biztonságos átmeneti közeget nyújtanak számukra, a probléma érdemi megoldásához pedig a megelőzés és a gyermekvédelmi rendszer összehangolt munkája szükséges. A tárcel mellett kiemelt ügyként kezeli az önkéntesek segítségére épülő csecsemőringató program támogatását is. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán egy szakértői figyelmeztetés szerint. A jogosultság feltételeként előírt 40 évbe ugyanis nem számít bele minden szolgálati idő, így például a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok vagy a munkanélküli ellátások időszaka sem. Emellett a kötelezően előírt 32 év kereső tevékenység igazolása is komoly papírmunkát igényel. A szakemberek arra intik az érintetteket, hogy az ügyfélkapunk keresztül mielőbb ellenőrizzék a hivatalos nyilvántartást a meglepetések elkerülése érdekében. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép reggelt kívánok, megérkeztünk a hét középső munkanapjához. A szerda azért szerintem már kellemes lendületet adhat. Remélem, hogy van idejük egy picit kellemesen megkávézni, reggelizni, egy jó tojásrántotta sok energiát ad. Én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy igazán mulatságosan indulhasson a hét középső melós napja is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Öreget kívánok, itt a Start Rádió, augusztus 5-e van. Köszöntjük a Krisztinákat, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül a mai nap folyamán ünnepelhetnek még az Ábelek, a Máriák, az Emődök, de a Lúciuszok is.
1: Reggeli Start, Music.

Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, sok zenével Start is Rádió. Hamarosan 7 óra lesz, ami azt jelenti, hogy szerda reggel is elmondják kollégáim a legfontosabb információkat. A következő órában én is hozok érdekességeket, nézzük a mai nap érdekes történelmi évfordulóit is, úgyhogy érdemes velem maradni.

Oh, je viens de me toucher. Tu l'as dit.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyersolajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Az előrejelzések szerint pénteken talán fellélegezhetünk, egy hideg front érkezik, amely 7-8 fokkal hűvösebb levegőt hoz, véget vetve a 40 fok körüli extrém hőségnek. Szerdán és csütörtökön még 40-42 fokos csúcsértékek várhatók, ám szombatra már 28 és 33 fok közé szelídül a meleg. A lehűlést erős helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri, országos esőre viszont nincs kilátás, csupán szorványos záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, a mai reggel folyamán is sok zenével és természetesen most még többel. Itt vagyunk a hét középső munkanapján, sokan úton a munkahely felé, nekik kitartást kívánok, rengeteg jó dallal, itt Csabán a Starton.
1: Sok a

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.

0: Szép reggelt kívánok a Start Rádióval! Horvátországban elsőként Makarska tiltotta meg az üzleteknek, pékségeknek és dohányboltoknak, hogy este 9 és reggel 6 óra között alkoholt árusítsanak. Informál a Drive. A vendéglátóhelyek továbbra is felszolgálhatnak szeszes italokat, az üzleteknek pedig nem kell bezárniuk a korlátozott időszakban. Az intézkedéssel a közrendet, a lakosság nyugalmát, a kulturális örökséget és a környezetet védik, közölte Makarska önkormányzata.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music Latte. Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 5-e van, ezen a napon Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút, melyet 1888-ban tett meg. 1914-ben, ha már közlekedés, Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 1914-ben ezen a napon történt ez is. És szintén a mai naphoz köthető, 1583-ban Sir Humphrey Gilbert megalapította az első angol kolóniát Észak-Amerikában.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, a hét középső munkanapján. Picivel nyúlfarknyival a munkaidő kezdete előtt is csak jó zenék szólnak nálunk és hasznos információk. Jó szokásomat tartom a következő órában is, rengeteg érdekességgel készültem. Köszi, hogy a Startot hallgatja.

8 óra is, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió. Szerda van, tudom, mentálisan ezen azért nehéz átlendülni. Annyi van előttünk, mint mögöttünk. Nem egyszerű, de sok jó zenével szerintem könnyebbé tehetem, ezért is hozom őket.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Tudni kell, hogy a pihenés nem luxus, hanem alap. Ha tudatosan beiktatjuk a napjainkba, sokkal kiegyensúlyozottabbak és energikusabbak, egészségesebbek leszünk. Ne érezzük magunkat rosszul, hogyha néha semmit nem csinálunk. A testünk és a lelkünk pontosan tudja, hogy ilyenkor történik a valódi feltöltődés. Nem sokára hozok még fontos információkat. Reggeli Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene? Sok!

Startrend. Jó, arról beszélgetünk, hogy a pihenés mennyire fontos. Hogyan lehet ezt a hétköznapokba beiktatni? Először is állítsunk be fix alvásidőt. Minden nap ugyanakkor keljünk, feküdjünk le, a testünk imádni fogja a ritmust. Alakítsunk ki egy esti rutint, lefekvés előtt tegyük le a telót, olvasgassunk, hallgassunk nyugtató zenét, és figyeljünk a környezetre. Sötét, csendes, kényelmes hálószoba. Na ez a nyugodt alvás három alappillére.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, ez a Start Rádió a hét középső munkanapján is. Pár perc és 9 óra lesz, úgyhogy én már a hálás vagyok az elmúlt 3 órás figyelemért. Holnap is jövök, reggel 6-tól. Együtt kezdhetjük a napot.
1: Sok a szere, és még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul. A fedélzeten hozom a zenéket és a kitartást és a lendületet a következő órákra. Rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Napilaza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Reklámot hallottak. Sok a szere.
4: Start Rádió.
3: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai napi kalendáriumunkat nézzük. Neil Armstrong, a mai nap szülöttje, az amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett, 1930-ban született ezen a napon. Berta Benz pedig ezen a napon 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszabbnak tekinthető autóút 1888-ban. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Lassan az első óránk a végéhez ér, de meg annyi jó zene velünk van még délig, és a lendületet is kínálom eddig. Na meg a folytatásban délután is rádiózom majd velünk. A mai névnaposaink a Krisztinák, nekik nagyon jó ünneplést és névnapozást mára, akár egy picit könnyebben lehet venni a munkát is. Én pedig a következő órában is hozom a fontos témákat és a jó zenéket.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Néhány érdekesség már bekészítve az egészségünk jegyében, nem sokára majd a bőrgombával foglalkozunk egy picit tüzetesebben. Rádiózunk együtt meg annyi jó zenével vidáman ebben az órában is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
5: Napi Laza. Vedd könnyedén.
6: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szólőnél, és itt egy újabb dal mindjárt, előtte pedig egy kis érdekesség az egészségünk megőrzésének érdekében. Szervezetünk fontos védelmi vonala az immunrendszerünk és a bőrünk, ha egészséges, megakadályozza a kórokozók bejutását a testünkbe, azonban, hogyha valamilyen okból meggyengül, könnyebben betegszünk meg, egy ilyen kellemetlen betegség a bőrgomba is például. Az emberben háromféle gomba okoz tüneteket, főként a sarjadzó, a fonalas és a penész gombák. Akkor betegszünk meg általuk, ha szervezetünk fogékony rájuk és megtelepszenek a bőrünkön. Törekedjünk inkább a megelőzésre, mert megszabadulni nehezebb és hosszú folyamat tőlük. Jó egészséget!
1: Sokat nem,
2: sokat
1: nem.
2: Még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiroza szól. Ennek értünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök, rádiózunk akkor is együtt, és további jó időtöltést. Maradjon velünk!
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 5-e szerda, déli 12 óra van. Új takarékossági intézkedések a Békéscsabai Árpád-fürdőben. Jelentősen csökkenhet a légiforgalom a repülőtér környékén. Elsőfokú vízkorlátozás mellett is biztonságos az ivóvízellátás. Különleges madárvilág jelent meg a Hortobágy-Berettyón az emelt vízszintnek köszönhetően. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Árpád gyógy és strandfürdő több víz és energia megtakarítást célzó intézkedést vezet be, ezért egyes szolgáltatások rövidebb ideig vagy átmenetileg nem lesznek elérhetők. Változik a pénteki és a szombati nyitvatartás. A fürdő ezeken a napokon este 8 órakor zár, nem 21 órakor. A fürdő, a kormány és a Magyar Fürdőszövetség javaslata alapján azt közölte, hogy a rendkívüli helyzet kezelése továbbra is közös felelősség, amelyhez az emberek összefogására és önmérsékletre van szükség, különösen 17 és 22 óra közötti időszakban. Az ivóvíz felhasználás csökkentése érdekében mérséklik a medencék pótvíz igényét, a hűtéshez pedig nem használnak hálózati ivóvizet. Takarékosabb takarítási módszereket vezetnek be, és visszafogják a zuhanyzók vízhozamát, így azokból a megszokottnál lassabban folyik majd a víz. A gőzkabin melletti hűtővizes dézsa működését átmenetileg felfüggesztik. Az energiatakarékosság részeként kikapcsolják az épületek dísz és kiemelő világítását. A szauna minden nap 6 és 10 valamint 14 és 17 óra között üzemel, a kis szauna azonban nem használható. A gőzkabin 6 és 10 óra között fogad vendégeket. Az élménymedence élmény elemeit ritkábban működtetik, 17 óra után pedig teljesen leállítják. A csúszdák szintén csak 17 óráig használhatók. A fürdő arra kéri vendégeit, hogy megértéssel és együttműködéssel támogassák az intézkedések végrehajtását. Közlésük szerint a közös felelősségvállalás segíthet a rendkívüli helyzet kezelésében és a természeti erőforrások megóvásában. Az időjárás alakulásától függően várhatóan augusztus közepére lezárul a pilótaképzés Békéscsabán, így a repülőtér közvetlen környezetében jóval kevesebb légi mozgásra és zajterhelésre számíthatnak a környéken élők. A Wizz Air Pilóta Akadémia gyakorlati programja idén nyáron is a békési megyeszékhelyen zajlik. A Tréner Kft. Repülőiskola 5 repülőgéppel, mintegy 50 hallgatóval, valamint teljes oktatói és műszaki csapattal végzi a felkészítést. A képzés most fontos szakaszhoz érkezik. Augusztus közepén következnek az első egyedüli repülések és az ellenőrző repülések, ezt pedig útvonal repülési feladatok teljesítése követi. Mivel ezeket a gépek már a repülőtér körzetén kívül hajtják végre, a változás számottevően mérsékelheti a környező lakóterületek zajterhelését. Hétfőn Békéscsabán is életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás, ugyanakkor az Alföldvíz ZRT közlése szerint az ivóvíz ellátás továbbra is biztonságos, a szükséges vízkészletek rendelkezésre állnak. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan és felelősen használja az ivóvizet, mert a takarékosság hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer a nyári csúcsfogyasztási időszakban is zavartalanul működjön. A társaság regionális diszpécser központjában folyamatosan figyelik a vízellátó rendszer működését, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. A központ falán 68 település ivóvíz ellátása követhető nyomon, innen irányítják a megye jelentős részének vízellátását. A szakemberek azt is látják, hogy melyik utak biztosítják az ivóvizet, mely térségek terheltek. A szolgáltató szerint Békés megye nagy részét a dél-békési térség, Kevermes, Lökösháza és Meggyes-Bodzás környéke látja el jó minőségű ivóvízzel. A nyári hőség miatt a fogyasztás is emelkedik, még egy átlagos napon Békéscsabán közel 10.000 köbméter vizet használnak fel. A legmelegebb napokon ez az érték eléri a 12-13 ezer köbmétert. A szolgáltató mérései szerint ugyanakkor a hétvégén és hétfőn mintegy 10%-kal csökkent a vízfelhasználás a szolgáltatási területen, ami az önkormányzati felhívások hatását mutatja. A legnagyobb terhelést továbbra is a reggeli és esti időszak jelenti, amikor egyszerre használják legtöbben a vezetékes vizet. A szolgáltató szerint ezekben az időszakokban sem lép fel ellátási probléma, a rendszer képes kiszolgálni a megnövekedett igényeket. A társaság hangsúlyozza, hogy szolgáltatói oldalról nincs szükség vízkorlátozás elrendelésére, de fontos, hogy mindenki tudatosan bánjon az ivóvízzel. A mindennapi szokások apró módosításai, például a zuhanyzás előnyben részesítése a kádfürdővel szemben, a fogmosás vagy borotválkozás közbeni vízfolyatás mellőzése, illetve a mosó és mosogatógépek teljes töltettel való indítása jelentősen csökkentik a fogyasztást. Az Alföldvíz kiemeli, a vízkészletek rendelkezésre állnak, a szolgáltatás biztonságos, és nincs szükség vízkorlátozásra. Az önkormányzat által elrendelt első fokú vízkorlátozás azonban érvényben marad, a célja pedig a nem létfontosságú vízhasználatok, így a kertek locsolása, medencék feltöltése vagy autómosás mellőzése, ezzel is csökkentve a csúcsidőszakok terhelését és segítve a biztonságos ivóvízellátás fenntartását.

0: Békéscsabán az extrém hőség miatt több víz- és energiamegtakarítási intézkedést vezetett be a vagyonkezelő ZRT. A sportlétesítményekben tilos az ivóvízzel való locsolás, a villanyfényes edzéseket pedig 17 és 22 óra között nem tarthatják. A klímák használatát korlátozzák, és a szabályok betartását szigorúan ellenőrzik. Az Árpád-fürdőben nem adagolnak hálózati pótvizet a medencék hűtéséhez. A város zöld felületeit pedig csak kútvízzel öntözik, a díszkivilágítást és az elektronikus hirdető felületeket pedig korlátozzák. Az intézkedések vasárnap éjfélig érvényben vannak, hétfőn felülvizsgálják őket. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság mintegy 45 cm-rel emelte meg a Hortobágy-Berettyó főcsatorna vízszintjét, ami nem csak az aszály elleni védekezést segíti, hanem egy ritka természeti jelenséget is életre hívott. Két fokozottan védett madárfaj, a fattyúszerkő és a kormosszerkő nagy számban kezdett költeni a mezőtúri belterületi szakaszon. A vízszint emelést az árvízkapunál kiépített petétgerendás elzárás tette lehetővé. A kiegyenlített vízállás egyszerre szolgálja a térség ökológiai vízigényét és az öntözési biztonságot. A nyugodt vízfelszín ideális költőhelyet teremtett a szerkőknek, amelyek apró fészkeiket a vízinövényzetre építik. A stabil vízszint valóságos bölcsőként óvja a telepeket, és biztonságos környezetet biztosít a fiókák felneveléséhez. A kövizik szakembere Jobbágy Zoltán felvételein látható, ahogy a madarak röptükből a vízbe csapódva zsákmányolnak, majd apró halakkal etetik fiókáikat. A fiatal madarak gyorsan fejlődnek, és már körülbelül két héttel a kikerés után szárnya is kapnak. 2-3 éve még csak néhány lelkes szülő és pedagógus álma volt a békéscsabai Waldorf óvoda, amely tavaly valósággá vált, és immár egy éve fogadja a gyerekeket. A közösség azonban tovább dolgozik, céljuk egy helyi Waldorf iskola létrehozása. Augusztus elején egy kézműves délelőtt témája is volt ez. Augusztus 1-én az óvoda kertben tartották az iskola szervezőinek első nyílt kézműves programját. Délelőtt 9 és 12 óra között várták a családokat friss gyümölcsel és egészséges süteménnyel. A gyerekek nemezelés készíthettek csörgőlabdát Szilágyi Miklós Waldorf tanító útmutatásai alapján. A meleg nyári napon a hűsítő vízzel való munka különösen jól esett, a nagyfák árnyéka pedig kellemes környezetet teremtett. A kicsik ügyességi játékokat is kipróbálhattak, pallón járhattak a domboldalon, mérleghintán egyensúlyozhattak, az állatsimogatóban pedig kisnyuszikkal élhették meg a természet közelségét. A program végén közös játék következett a 3 köbméteres homokozóban, ahol a vízhordás is fontos szerepet kapott. A szülők eközben tájékozódhattak a Waldorf iskola működéséről, szemléletéről, valamint az óvodai tapasztalatokról a Waldorfba járó gyerekek szüleitől és leendő tanítóitól, Szilágyi Miklóstól. A szervezők minden hónapban várják az érdeklődőket. Szeptember 19-én, október 17-én és november 14-én szombatonként 9 és 12 óra között a Dobozi út 110 szám alatti Waldorf óvodában. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép nap, a figyelmet, további szép.
1: Csabai Híradó,
2: Csabai Híradó.
1: A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Start Rádió.
5: Hír, te is dold a startradio.hu-n.
6: Kívánságműsor a Start Rádióban.
7: Imádom.
6: Jé,
7: de jó
6: lennék
7: vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimplakívánságműsor,
8: ez kívánságműsor. Start Rádió, sok zene is, még több benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gici Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól a legelső kérésünk. Szeretnék kérni egy dalt a kollégáimnak, akik ebben a nagy melegben is kitartanak. Legyen szép és mosolygós a szerda mindenkinek. Üdv Anikó.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Reklámot hallottak. Sok a szere?
4: Startrádió. És még több, annak pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Szeretném meglepni a legjobb barátnőmet egy dallal. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Aláírás Eszter.

0: Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n.
1: Startradio sok zene, és még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk így szól: sziasztok, a nagyszüleimnek küldök egy dalt, csak úgy, mert jó érzés tudni, hogy vannak. Legyen szép napjuk, aláírás Niki. I feel the

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 5-e, szerda van, sok boldogságot kívánunk Krisztina nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Valkusz Milán, magyar énekes rapper, a Válmár duó tagja. De ma ünnepel Fluor Tomi, magyar énekes, Dukai Regina, magyar modell, énekesnő, Majka, műsorvezető rapper, és szintén ma ünnepel Nacho Olivier, magyar humorista, előadó művész, producer is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúszázni a tesómmal, főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallott.

0: Ez a Sport Rádió sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35 és 37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Sok a zene, és még több.
2: Sport Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 5-e szerda van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például kereken 100 évvel ezelőtt ezen a napon Harry Houdini előadta a legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult. 112 évvel ezelőtt ezen a napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És 138 évvel ezelőtt ezen a napon Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: Ah!

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönnem önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A kedvesség olyan ajándék, amely semmibe sem kerül, mégis képes megszépíteni valaki egész napját. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Indul egy újabb zenei óra, benne ismét remek dalokkal. Hallhatod majd Nick Cayman nagy sikerét, az I Promise Myself-et. Felcsendül a Savage Garden To The Moon and Back című slágere, és természetesen az Inexis is megadja az alaphangulatot a New Sensation-nál. Nick Cayman neve sokaknak egy híres farmer reklámból lehet ismerős. A 80-as évek közepén egyetlen televíziós reklámnak köszönhetően egyik napról a másikra lett világszerte ismert, később aztán zenei pályafutásba is belevágott az I Promise Myself, máig a legismertebb dala, jön nem sokára. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, tedd meg most 0-20-221-21-20 az SMS számunk, illetve a startradio.hu-n is üzenhetsz, most pedig indul az óra, elsőként az Inexis-szel, itt a New Sensation.

0: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
4: Reklámot hallottak. Sokat levon.
5: Sokat.
4: És még több.
1: Start Rádió.

Fél négy lesz, 8 perc múlva ez a start. A 98.4-en, augusztus 5-e van, a mai napon a Krisztinák ünneplik névnapjukat. A Krisztina név a Krisztián női párja. A Krisztián egyébként görög eredetű név, a latin közvetítéssel átvett Krisztiánus név rövid alakja. A jelentés a Krisztushoz tartozó. Kedves Krisztinák, boldog névnapot és istenéltesse a születésnaposokat is. Zenélünk tovább Madonnába, folytatjuk itt a Papa Don't.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. Felfüggeszti a Mandiner Print heti lapjának kiadását a lapot kibocsátó Novum Non-Profit ZRT. A szerkesztőség tájékoztatása szerint az újság ezen a héten már nem jelenik meg a standokon, így a július 30-ai kiadás volt a 2019. szeptemberében indult nyomtatott heti lap utolsó száma. A szerkesztőség köszönetet mondott a vásárlóknak és az előfizetőknek az elmúlt 7 év támogatásáért. Sarkvidéki hidegbetörés megbénította a közlekedést Új-Zéland déli szigetén, ahol Dunedin városában és a tengerparton is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet és leesett a hó. A rendkívüli havazás miatt utakat és iskolákat zártak le, a buszjáratokat törölték, a szigetek közötti kombközlekedést pedig a viharos szél és a hullámzás miatt függesztették fel. A helyi meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a hideg hullám még napokig eltarthat, így a régióban az év legalacsonyabb hőmérsékleti rekordjaira számítanak. 20 évre visszamenőleg tenné lehetővé a politikusok és a velük egyháztartásban

0: Érint majd a közéletben. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perc. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom DJ Bobótól a Take Control-t. Itt lesz Calvin Harris, az R.E.M. és a YouTube egy-egy dalap. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne itt a Midnight Oil és a Betsa Bernie.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

holnap már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egyébként nagyon meleg lesz, holnap is 41 fokos csúcshőmérsékleteket várunk, aztán péntektől néhány fokos lehűlés kezdődik, és szombat vasárnap már csak idézőjelbe téve 33-34 fokos csúcshőmérsékletekkel találkozhatunk. A jövő héten marad a 35 fok körüli napos száraz idő.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A 47-es úton Gyulánál, a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiakrízis miatt Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetést tartott a pártok képviselőivel a Sándor palotában. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása és ivóvíz ellátása stabil, a lakosság és a vállalatok fogyasztás csökkentése pedig jelentősen segít a helyzet kezelésében. Hozzátette, felkészültek a legkritikusabb napok kihívására. Az előrejelzések szerint pénteken talán fellélegezhetünk, egy hideg front érkezik, amely 7-8 fokkal hűvösebb levegőt hoz, véget vetve a 40 fok körüli extrém hőségnek. Szerdán és csütörtökön még 40-42 fokos csúcsértékek várhatók, ám szombatra már 28 és 33 fok közé szelídül a meleg. A lehűlést erős helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri, országos esőre viszont nincs kilátás, csupán szorványos záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési lánc

0: a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is. Súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Ez a start a 98.4, Enes Garén, Chisney Hawks és a The One and Only. Itt lesz Shania Twain, a Duran Duran és George Michael egyetlen. Kellemes délután hallgassátok a startot benne. Milyen a Jacksonstól, a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Amiért szeretem a Csaba is Strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Elos tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Japánban most olyan bár nyílt, amitől még a főnököknek is megfájdulna a fejük. Ez nem egy sima kiskocsma, hanem egy felmondás barát bár. A sztori onnan indul, hogy a vendégek ingyen kapják az italokat, de nem azért, hogy lerészegedjenek, hanem hogy kibeszéljék, mennyire elegük van a melóból. Igen, Japánban, ott, ahol eddig az is ciki volt, hogy valaki hangosan sóhajtott a túlórától. Ez a hely konkrétan azoknak szól, akik reggel már a harmadik ébresztőnél felmondanak fejben. A pultnál nem azt kérdezik, hogy mit adhatok, hanem hogy na mi a baj a munkahelyeden. A személyzetet külön kiképezték arra, hogy ne ítélkezzenek, nem mondják azt, hogy szedd már össze magad, hanem csak hallgassanak. Kiégés, frusztráció, főnökparák, mindent lehet mondani cenzúra nélkül. Az ötlet azért született, mert Japánban a túlóra, a merev hierarchia és a maximális elvárások már a mentális egészséget is kikezdték. A felmondásról beszélni eddig tabu volt, most meg tessék, bárpult mellől történik. A cél nem az, hogy mindenki azonnal beadja a felmondását, hanem hogy rájöjjön, mit is akar valójában. Szóval Japánban már ott tartanak, hogy ingyen itallal segítenek eldönteni az életedet. Erről írt az Index.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulánál a Csabai úti körforgalmat átépítik, a csomópontnál ezért sávelhúzásos tereléssel találkozhatunk. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start 98.4-en, ahol nem sokára érkezik az Undercover-től a Baker Street. Itt lesz a Take That-től a Shine, David Bowie-től a Seven, és Rita Sneed

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

perc, 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyers olajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a Hormuz

piaci feszültséget. Felfüggeszti a Mandiner Print heti lapjának kiadását a lapot kibocsátó Novum Nonprofit ZRT. A szerkesztőség tájékoztatása szerint az újság ezen a héten már nem jelenik meg a standokon, így a július 30-ai kiadás volt a 2019. szeptemberében indult nyomtatott heti lap utolsó száma. A szerkesztőség köszönetet mondott a vásárlóknak.

0: év támogatásáért. Szeptember 1-től indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás Magyarországon, amely a kézi és számítógéppel előállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adatokat a kiállítástól számított 3 napon belül adómértékenkénti bontásba kell elküldeni az adóhivatalhoz, az e-pénztárgép applikáción, a Kobak portálon vagy a gépi interfészen keresztül. A NAP december 31-éig tartó 4 hónapos türelmi időszakot biztosít, így a mulasztásért csak 2027. január 1-től szabnak ki bírságot. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem van?
3: Sokat nem.
2: És még több.
3: És még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sok a zene!
3: Sok a zene!
2: És még több!
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Kik a te példaképeid, vagy említetted ugye édesapádat, ő számodra az első számú és az egyetlen példakép, vagy azért vannak olyan személyek, olyan bűvészek, akiket te követsz, akikre felnézel?
2: Hát első számú az édesapám, igen. Én szerintem ő miatt is kezdtem el a bűvészkedést, de hát a régi klasszikusokból ugye David Copperfield, ő nekem így gyerekkorom példaképe még apukám mellett, édesapám mellett, az ő tévés műsoraiból nőttem föl, nekem az nagyon mindig ájtattal néztem, hogy ezt hogy lehet, és aztán nyilván édesapámmal megbeszéltük, hogy csinálja ezeket a trükköket.
1: Ja, hogy ő egyébként így tisztában volt így ezekkel a kis trükköcskékkel, hogy mit hogyan csinál?
2: Igen. Majdnem. Szerintem az összes trükkét tudta, hogy csinálja. Úgyhogy
1: hogy
2: könnyű dolgom volt, mert így ő elmondta nekem, illetve megbeszéltük, meg kérdezte is tőlem, hogy én hogy képzem el, hogy adhatja elő ezeket a trükköket.
1: Ja, hogy volt ilyen párbeszéd, miközben néztétek ezeket a tévéműsorokat, hogy szerinted hogy történt?
2: Igen, egy kicsit szakmai szemmel néztük ezeket a műsorokat mindig, úgyhogy így próbált apukám bele vezetni.
3: Azt még szeretném megemlíteni, hogy édesapám háromszoros Guinness rekorddel, és ez számomra azért is fontos, mert mind a három Guinness rekorddel kísérletén én is jelen voltam, és az első volt, amikor 101 métert ment az állán egyensúlyozva egy biciklivel.
1: Az igen.
3: Utána 1315 métert ment az órán egyensúlyozva egy rózsával, és én itt mind mögötte kísértem egyébként, és mondtam, hogy merre menjen, mert hogy meg volt úgy mértékle, hogy hány métert megy összesen.
1: Ja, te voltál neki a kis segédje.
3: Én voltam a szeme, igen. Fölfele kellett, ugye az állát fölfele tartotta, és nem látott előre, és akkor én mondtam, hogy most egyenesen, most balra menj. Igen, úgyhogy...
1: De ez borzasztó csapatmunka, tehát ez nagyon elképesztő odafigyelést
3: igényel. Sokat gyakoroltunk rá, nagyon sokat, és nagyon megterhelő is volt neki egyébként, mert a bicikli, azt 9,5 kilós volt, egy nagyon könnyített biciklit is kért erre a Guinness kísérletre.
1: Hát könnyített,
3: de így is nagyon sokáig kellett, hogy tartsa, igen, és nagyon nehéz volt neki, úgyhogy muszáj volt, hogy segítsek egy picit hátulról neki.
1: Persze.
3: És akkor a harmadik pedig, amikor 2001-ben 14,5 órán keresztül folyamatosan bűvészkedtünk együtt, és 58 különböző bűvészműsort adtunk elő ez idő alatt Ausztriában, Salzburgban, úgyhogy ez is számomra egy nagyon, nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon szép élmény volt, hogy tényleg folyamatosan bűvészkedhettem édesapámmal közösen.
1: De hát gondolom, a siker az nem maradt el, tehát...
3: Így van, igen, rengetegen láttak.
1: A visszajelzést, igen.
3: Igen, rengetegen láttak minket, úgyhogy ezt minden műsorom előtt egyébként el is szoktam mondani, mert erre vagyok a legbüszkébb.
1: És akkor most visszahozzuk azt a nagyon-nagyon lerágott csont poént, hogy persze csak akkor, hogyha nem romlik el a mikrofon.
3: Igen.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Édesapádnak volt egyébként lexikális háttere azzal kapcsolatban, hogy a Copperfield mondjuk a Copperfield, hogy csinál egy bizonyos trükköt, vagy ránézett a tévéadás jelenetére, és akkor már egyből tudta, hogy mit, hogyan.
2: Hát kollégák, a bűvész kollégákkal is konzultált édesapám annó, illetve hát akkor még ugye nem volt ennyire elterjedt az internet, tehát nem volt, nem tudott honnan utána nézni, hogy adhatta elő ezeket a trükköket. Úgyhogy bűvész kollégák egymás közt is megbeszélték, és akkor utána meg velem is így közösen.
1: És hogyha már a tévéadásokról esett szó, ugye régebben, nem tudom, hogy még most is, de régebben emlékszem, volt az egyik kereskedelmi tévécsatornán egy ilyen sorozat, és nagyon-nagyon sokan fújtak rá erre a sorozatra, amikor ugye a bűvész trükköket lelepleztek.
2: Igen, az állarcos már.
1: Igen. Te hogyan állsz ehhez a tévéműsorhoz? Fontos-e ez a tévéműsor, vagy fontos volt-e ez a tévéműsor, vagy abszolút nem releváns? Hogy érzed?
2: Hát nekem nem esett jól, mint bűvésznek ezt a műsort látni. Nyilván az, hogy leleplezi a trükköket, az nekünk sem jó, hogyha pont mondjuk azt adjuk elő, akkor már aki látta ezt a műsort, és szerintem elég sokan nézték abban az időben, akkor azt mondták, hogy ezt láttuk a tévében, hogy csinálja, szóval így ez nekem is, és hallottam is vissza, miközben adtam el a trükköt, hogy ez.
1: Ezt tudom,
2: igen,
1: hogy
2: ezt
1: hogy
2: láttam az állarcos, igen, tehát hogy mondták, és ez így kellemetlen volt.
1: Tehát ez így
2: megnehezíti. Tehát nem örültem neki én se, igen.
1: Megnehezíti az ember dolgát, főleg, hogyha tényleg olyan trükköket dob így a közönség elé, amiket már ugye egyszer lelőttek. Volt-e olyan eset így ezen kívül, ami kellemetlenség volt így a számodra így fellépés alatt, amit soha nem hoznál vissza? Tehát volt-e olyan negatív élményed így ezen a kis beszóláson kívül? Vagy abszolút tényleg csak ilyen pozitív dolgokat találkozol?
2: Annyira negatív élményem úgy nem volt. Esetleg olyan, hogy
1: elhallgat
2: a közönség...
1: a mikrofon például.
2: Ja, igen, hát az kellemetlen. Igen, de akkor meg a saját hangomon hangosan ugyanúgy tudom folytatni a műsort, tehát azt
1: közönség
2: tudom.
1: Részéről?
2: Közönség részéről volt egy-két olyan műsorom, amikor ilyen úgymond nagyon fapofával nézték a műsort, és az egy előadónak az úgy, hát nem egy motiváló tényező, hogy semmilyen arccal, tehát se nem tetszik, se nem tetszik, annyira nem is tapsoltak, csak amikor muszáj volt, ugye úgymond meghajoltam, de volt egy-két ilyen műsor, amikor nem éreztem olyan jól magam a bőrömben.
1: Hogyan kezeled ezt egyébként? Megpróbálod teljesen semlegesen kezelni, tehát mintha nem történne ilyen negatív visszajelzés?
2: Azért átgondolom, hogy valamit rosszul csináltam, vagy nem úgy adtam elő, esetleg mit lehetne javítani ezen a előadásmódon. Viszont utána meg, amikor emegyek egy másik műsorra, és ott meg hatalmas a sikerem van, akkor ez így kompenzálja a másik, a negatív élményt.
1: Világos, akkor meg megnyugszol, hogy nem te voltál a ludas ebben a történetben. Sportrádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Sok a szere! Start Rádió.

해준 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Feel like the

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Okay.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 5-e szerda, déli 12 óra van. Új takarékossági intézkedések a Békéscsabai Árpád-fürdőben. Jelentősen csökkenhet a légiforgalom a repülőtér környékén. Elsőfokú vízkorlátozás mellett is biztonságos az ivóvízellátás. Különleges madárvilág jelent meg a Hortobágy-Berettyón az emelt vízszintnek köszönhetően. Már is mondom a